0: A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Meghívást kapott a pápa Magyarországra. Sokan nem használják a biztonsági övet. Szorványosan élénkül a koronavírus. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát, Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magán audiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A kormányfő azt is közölte, hogy a kabinet átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Jelezte, ahol visszaélések voltak, ott eljárásokat indítanak. Minden ötödik vizsgált sofőr elmulasztotta bekapcsolni a biztonsági övet. A rendőrség egy európai akció keretében tartott razziát szeptember 16-ától egy hétig itthon. Csaknem 44 ezer járművezetőt ellenőriztek, és több mint 9 ezer emberrel szemben intézkedtek. Figyelték a gyerekülés használatát is. Itt 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motorost pedig azért büntettek meg, mert útközben nem viseltek bukós isakot. Ismét elindult az Okostányér országos diáktudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk, hatékony megelőzéssel bizonynál gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban minél több információhoz jussanak.
1: Élénkül a koronavírus, de csak szorványosan. A szennyvízben hazánkban, országos szinten egyelőre stagnálás mutatkozik. Vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten van jelen a kórokozó örökítő anyaga. Egyebek mellett Budapesten, Szolnokon és Kaposváron is kimutatható volt a vírus jelenléte. Változóan felhős, száraz időnk van, a szél többnyire mérsékelt marad. 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, napközben időnként felhők zavarhatják a napsütést. Hajnalban többfelé alakulhatnak ki pára és kötfoltok. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A Szelet, Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Na gyerünk, nyomás! Száguld a vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 25-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pitchbook.
1: Újabb vaddisznókban mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Letartóztatásba került a 17 éves autótolvaj. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. A Népik tájékoztatója szerint az egyik állatot diagnosztikai szempontból lőtték ki, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorút környékén találták. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. Mesterséges intelligenciát is bevet a Nébih a szőlő aranyszínű sárgaságának felderítésére. A hatóság drónokkal készített légi felvételeken keresi a fertőzésre utaló tüneteket a mesterséges intelligencia segítségével. A vizsgálatok szeptember 18-án indultak. A hatóság tájékoztatása szerint első körben Baranya megyében, valamint Tolna, Heves, Bács-Kiskun, Veszprém, Borsoda-Bauizemplén és Győr-Moson-Sopron megyében alkalmazzák a módszert. Az aranyszínű sárgaságot okozó kórokozó már valamennyi hazai borvidéken jelen van. Jármű önkényes elvétele és más bűncselekmény alapos gyanúja miatt a Pécsi Járásbíróság elrendelte annak a 17 éves fiatalnak a letartóztatását, aki 11 és 13 éves testvéreivel vasárnap ellopott két autót a pécsi Vásártér egyik kereskedéséből. A két jármű értéke több mint 38 millió forint. A rendőrök a lopást követő két órában megtalálták a járműveket Mohács közelében, és az elkövetőket is elfogták. A 17 éves gyanúsított már többszörösen büntetett előéletű, mostani tettét is felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Az örökítőanyag azonban a korábbinál több településen volt kimutatható. Budapest mellett Szolnokon, Szekszárdon, Zalaegerszegen, Székesfehérváron, Szegeden és Kaposváron. A koncentráció általában az alacsony, néhány városnál a mérsékelt tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése szerint a minták alapjának következő időszakban szórványosan emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. Internetes agresszió miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy debreceni férfi ellen, aki a közösségi médiában életveszélyesen megfenyegetett egy pécsi nőt. A nő egy közéleti vitában szólt hozzá egy bejegyzéshez, mire a férfi erre reagálva azt írta, a nő neve fent van a listán, és ha hazaáruló, akkor 2026-ban kivégzik. A vádhatóság pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. Karbantartási munkák kezdődtek a Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonalon. A munkálatok október elejéig tartanak. A kivitelezés legkomolyabb része Mecsekalja, Cserkút és Bicsért között zajlik, ahol átépül a vágány, kicserélik a síneket, kijavítják az alépítményt és kitisztítják a vízelvezető árkokat is. A karbantartási munkák miatt az utasoknak több helyen is pótlóbusszal kell közlekedniük, ezért indulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni az aktuális menetrendről. Csapadékvízelvezetési rendszereket korszerűsítettek Pécsváradon. A város a Baranyai Önkormányzati Hivatallal konzorciumban támogatást nyert a Vár utcában és a Dózsa-György utca területén megvalósítandó fejlesztésre. A cél a csapadékvízgazdálkodás korszerűsítése, illetve a helyi vízkárok mérséklése volt. A fejlesztés során az elmúlt időszakban megújultak a kőburkolatú mederszakaszok, ahol szükséges volt, átépítették a kapubejárókat, átereszeket, és növelték a pécsváradi tanúszodak közelében lévő szakasz vízvezető kapacitását is. Áramhálózat karbantartási munkákat végeznek szeptember 30-án és október 5-én Mohácson. A munkák miatt a NAV helyi Széchenyi téri ügyfélszolgálatán áramszünet lesz. A hatóság tájékoztatása szerint ezen a két napon az egységben szünetel az ügyfélfogadás, a hivatal zárva tart. Fontos határidőre figyelmezteti a lakosságot Kővágó Szőlős önkormányzata. Szeptember 30-án lejár a tanévkezdési támogatás igénylésének határideje. A községben óvodás gyermekek után 15 ezer, általános és középiskolás gyerekek után 25 ezer forint igényelhető gyermekenként, amennyiben a kéremező megfelel a többi előírt feltételnek is. Az igényléshez a lakcímkártya másolatát, valamint a jövedelemigazolást is csatolni kell. Az igénylőlap letölthető Kővágó Szőlős honlapjáról, vagy az önkormányzati hivatalban igényelhető. Téli szemétszállítási rendre állnak át Harkányban. A fürdővárosban október 1-től már csak hetente egy alkalommal, hétfőnként viszik el a kommunális hulladékot, a szelektíven gyűjtött hulladékot pedig két hetente csütörtökön szállítják el a gyűjtőautók. A szolgáltató tájékoztatása szerint a heti kétszeri hulladékszállítás tavasszal indul majd újra Harkányban. A Komló 75 program sorozathoz kapcsolódva családi délutánt rendezett a napokban a Szilvási óvoda. Az esemény középpontjába a város története és bányászati múltja került. A résztvevők különböző állomásokon ismerkedhettek a témával, voltak ügyességi játékok, akadálypálya, illetve az óvónők egy a bányászathoz kapcsolódó mesét is dramatizáltak a gyerekeknek. Első alkalommal rendezi meg állatvédelmi napját a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. Az eseményre október 3-án kerül sor Pécsett a Szaturnusz utcában. A programon munkakutya és engedelmességi bemutató, agility bemutató, illetve EB Akadémia is várja a résztvevőket. A komlói minizó hüllő bemutatóval készül. A gazdik tanácsadáson vehetnek részt, lesz kutyaterápiás szoba és kutyaszépségverseny is. A részletekről az esemény közösségi oldalán lehet tájékozódni. Szabadtéri tűzhöz vonultak a baranyai tűzoltók szerdán. Siklóson a Szőlőhegyen égett, csaknem egy hektáros terület, melynek jelentős része füves terület és kaszáló volt, ám 2000 négyzetméteren szőlő is lángolt. A tűzoltók kiérkezésekor két kupacban tüzelőanyag is égett, illetve a területen foltokban égés, izzás és parázslás volt tapasztalható. Az egység két vízsugárral és kézi szerszámokkal oltotta el a lángokat, személyi sérüléssel nem érkezett hír. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok. A legnagyobb kedvencek. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ami Maxim Levit illeti, jó híreket kaptunk, gyógyul, már jobban van, de azért a mai reggel az még Maxim-mentes reggel lesz itt a Besten, úgyhogy Levinek jobbulást, és akkor még egyszer én White Boy ebben a szokatlan szerepkörben ma is reggel 6 és déli 12 között, természetesen ugyanúgy a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerével, melyek közül a Train és a Hey Soul Sister indítja az órát.
0: Best FM, a

Best of a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak, az utolsó reménysugár a Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me. Good luck.

0: Best FM a legjobb zenék. Kedves úton lévők, 0620 55 55 155. Hogyha ne adj Isten ma reggel valahol ott ültök a dugóban, vagy balesetet láttok, vagy látok valami olyan útfelbontást, felújítást, korlátozást, elterelést, torlódást, ami tegnap még nem volt ott, akkor ezen telefonszámunkon keresztül legyetek olyan jók, és rajtunk, illetve általunk a többi autóst is segítsétek némi közlekedési infóval, jó? Tehát 0620 55 55 155, hívhatok minket, küldhetek SMS-t, vagy Viber üzenet formájában is érkezhetnek az útinfók. Nagyon szépen köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznókat találtak Baranyában. 20 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. A Nébik tájékoztatója szerint az egyik állatot diagnosztikai szempontból lőtték ki, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorút környékén találták. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. Fontos határidőre figyelmezteti a lakosságot Kővágószőlős önkormányzata. Szeptember 30-án lejár a tanévkezdési támogatás igénylésének határideje. A községben óvodás gyermekek után 15 ezer, általános és középiskolás gyerekek után 25 ezer forint igényelhető gyermekenként, amennyiben a kérelmező megfelel a többi előírt feltételnek is. Az igényléshez a lakcímkártya másolatát, valamint a jövedelemigazolást is csatolni kell. Az igénylő lap letölthető Kővágószőlős honlapjáról, vagy az önkormányzati hivatalban igényelhető. Szabadtéri tűzhöz vonultak a baranyai tűzoltók szerdán. Siklóson a Szőlőhegyen égett, csaknem egy hektáros terület, melynek jelentős része füves terület és kaszáló volt, ám 2000 négyzetméteren szőlő is lángolt. A tűzoltók kiérkezésekor két kupacban tüzelőanyag is égett, illetve a területen foltokban égés, izzás és parázslás volt tapasztalható. Az egység két vízsugárral és kézi szerszámokkal oltotta el a lángokat, személyi sérüléssel nem érkezett hír.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület van érvényben. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy részen sávlezárás érvényes. Kivágják a közlekedésre veszélyes fákat Pécs-Mecsek-Szentkút és Remeterét között. Az út mentén és a kerékpárút mentén is dolgoznak, a helyszínen forgalomkorlátozás érvényes. Ma a napsütést felhőátvonulások zavarhatják, ezekből elszúrtan kialakulhat rövid zápor. Napközben többfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma ma 20 fok alatt maradhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék, hogyha egyetlen jelenetet kellene felidézni az Amerikai Szépség című filmből, szerintem sokaknak a szélben pörgő nylonzacskó ugrana be, pláne akkor, amikor ezt a dalt is meghallja, mert hogy ugye ez volt a fő témája annak a filmnek, pontosabban ennek az eredetie, mert hogy abból készített 2000-ben klubhimnuszt Dave Lee, akit ismerhetünk még Joey Negroként is, meg Jakartaként is. Jön az American Dream, itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt nem mondom, hogy hazajár, de egész sokszor volt már lehetőségünk őt megtekinteni élőben kisebb fesztiválokon itt Magyarországon. Nálunk most vitathatatlanul az egyik legnagyobb slágerével, a The Real Thing-el érkezik a következő órában Lisa Stansfield. És 7 és 8 közé még egy kis gádzsó is belefér a So Many Times-al.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jelentős vasúti karbantartás kezdődött Pécs közelében. Elszórtan kialakulhatnak ma záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Karbantartási munkák kezdődtek a Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonalon. A munkálatok október elejéig tartanak. A kivitelezés legkomolyabb része Mecsekalja, Cserkút és Bicsért között zajlik, ahol átépül a vágány, kicserélik a síneket, kijavítják az alépítményt és kitisztítják a vízelvezető árkokat is. A karbantartási munkák miatt az utasoknak több helyen is pótlóbusszal kell közlekedniük, ezért indulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni az aktuális menetrendről. Mesterséges intelligenciát is bevet a Nébih, a szőlő aranyszínű sárgaságának felderítésére. A hatóság drónokkal készített légi felvételeken keresi a fertőzésre utaló tüneteket a mesterséges intelligencia segítségével. A vizsgálatok szeptember 18-án indultak. A hatóság tájékoztatása szerint első körben Baranya megyében, valamint Tolna, Heves, Bács-Kiskun, Veszprém, Borsoda-Baújzemplén és Győr-Moson-Sopron megyében alkalmazzák a módszert. Az aranyszínű sárgaságot okozó kórokozó már valamennyi hazai borvidéken jelen van. Élvonalbeli ellenfél vár a PMFC-re a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójában. Az MB3-ban szereplő pécsi csapat a sorsolásban az első osztályú Kisvárdát kapta ellenfélül. A két együttes most azt közölte, megvan a találkozó időpontja. A két csapat október 28-án szerdán délután 6 órakor meccsel majd Pécsett a PMFC stadionban. A tét a legjobb 16 közé jutás, ami egy mérkőzésen dől el.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület van érvényben. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi-Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy részen sávlezárás érvényes. Kivágják a közlekedésre veszélyes fákat Pécs-Mecsek-Szentkút és Remeterét között. Az út mentén és a kerékpárút mentén is dolgoznak, a helyszínen forgalomkorlátozás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütést felhőátvonulások zavarhatják, ezekből elszúrtan kialakulhat rövid zápor. Napközben többfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma ma 20 fok alatt maradhat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Gigantikus nyári turnét hirdetett 2027-re a Simply Red. Nem aprózzák el, sem a stadionok, illetve a parkok méretét illetően, sem annak tekintetében, hogy kik lesznek az előzenekaraik. Londonban például 3 elképesztő fellépő fogja bemelegíteni a hangulatot. A Soul to Soul, Heather Small, az M People-ből, és a hamarosan érkező Lisa Stansfield.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma este Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája csoportmes lesz a Puskásban. Tudjuk jól, ugye, hogy ez ilyenkor mit jelent. A szokásos, szakaszos és időszakos lezárást a Puskás környékén. Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, Stefánia út, és a többi, és a többi. Viszont akinek halaszthatatlan dolga van a Puskás környékén, még most gyorsan siessen, mert hogy ezek a korlátozások reggel 8-tól lépnek csak életbe.

0: A jó erős reggeli kávé mellé mi jó erős dalokkal készülünk. Pár perc múlva érkezik majd a Gágyó és a So Many Times, illetve a Danzeltől a Pump It Up. Péntek reggel van, az utolsó munkanap erre a hétre. Kitartás mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Letartóztatásba kerül a 17 éves autótolvaj. Napközben 20 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Jármű önkényes elvétele és más bűncselekmény alapos gyanúja miatt a Pécsi Járásbíróság elrendelte annak a 17 éves fiatalnak a letartóztatását, aki 11 és 13 éves testvéreivel vasárnap ellopott két autót a pécsi Vásártér egyik kereskedéséből. A két jármű értéke több mint 38 millió forint. A rendőrök a lopást követő két órában megtalálták a járműveket Mohács közelében, és az elkövetőket is elfogták. A 17 éves gyanúsított már többszörösen büntetett előéletű, mostani tettét is felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Az örökítőanyag azonban a korábbinál több településen volt kimutatható. Budapest mellett Szolnokon, Szekszárdon, Zalaegerszegen, Székesfehérváron, Szegeden és Kaposváron. A koncentráció általában az alacsony, néhány városnál a mérsékelt tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése szerint a minták alapján a következő időszakban szorványosan emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. Hétvégén kezdődik a női kosárlabda NB1. A bajnokság nyitófordulójában a címvédő Pécs idegenben a Szekszárd vendégeként lép majd pályára. A két csapat szombaton délután 6 órakor találkozik a Tolnai megyeszékhely sportcsarnokában. A bajnokság alapszakasza március végéig tart, majd a rájátszás után májusban rendezik a finálét. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület van érvényben. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy részen sávlezárás érvényes. Kivágják a közlekedésre veszélyes fákat Pécs Mecsek-Szentkút és Remeterét között. Az út mentén és a kerékpárút mentén is dolgoznak, a helyszínen forgalomkorlátozás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütést felhőátvonulások zavarhatják, ezekből elszúrtan kialakulhat rövid zápor. Napközben többfelé élénk lesz az északi északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma ma 20 fok alatt maradhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Segi örvezető, vagy Segi parancsnok, esetleg doktor Segi. Mindegyik igaz rá. Örvezetőként szeretne 92-ben az amerikai haditengerészettől. Aztán 2007-ben egy állami kitüntetésnek köszönhetően kapta meg a tiszteletbeli parancsnok címet. 2022-ben pedig a Brown Egyetem avatta őt tiszteletbeli doktorrá, a művészetek tiszteletbeli doktorává. Jön leges-legeső kislemeze a Bombastic itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy kis Daft Punk jöhet a következő órában, 8 és 9 óra között, ami szerintem még mindig eléggé korai időpont, szóval bonyolult dalszövegekkel senkinek nem akarjuk lefárasztani az agyát. Jön az Around the World. Az órát pedig azzal a sikkénnel indítjuk, aki idén ünnepelte karrierének 30. évfordulóját. A Love on the Run jön perceken belül itt a Bestem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jelentős vasúti karbantartás kezdődött Pécs közelében. Elszórtan kialakulhatnak ma záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Karbantartási munkák kezdődtek a Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonalon. A munkálatok október elejéig tartanak. A kivitelezés legkomolyabb része Mecsekalja, Cserkút és Bicsért között zajlik, ahol átépül a vágány, kicserélik a síneket, kijavítják az alépítményt és kitisztítják a vízelvezető árkokat is. A karbantartási munkák miatt az utasoknak több helyen is pótlóbusszal kell közlekedniük, ezért indulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni az aktuális menetrendről. Varjúriasztó berendezést tesztelnek Szentlőrincen. A városban a március 15-e térre helyezték ki a napokban a speciális berendezést, ami november végéig működik. Ez idő alatt folyamatosan gyűjtik a tapasztalatokat és információkat a készülék hatékonyságáról. Ehhez a lakosság véleményére is számítanak. Azt kérik, hogy aki teheti, figyelje és jelezze, történik-e változás a madarak számában, viselkedésében. És arra is kíváncsiak, hallható és zavaró-e a berendezés hangja. A visszajelzéseket e-mailben várják. A részletek Szentlőrinc közösségi oldalán olvashatóak. Téli szemétszállítási rendre állnak át Harkányban. A fürdővárosban október 1-től már csak hetente egy alkalommal, hétfőnként viszik el a kommunális hulladékot, a szelektíven gyűjtött hulladékot pedig két hetente csütörtökön szállítják el a gyűjtőautók. A szolgáltató tájékoztatása szerint a heti kétszeri hulladékszállítás tavasszal indul majd újra Harkányban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület van érvényben. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy részen sávlezárás érvényes. Kivágják a közlekedésre veszélyes fákat Pécs Mecsek-Szentkút és Remeterét között. Az út mentén és a kerékpárút mentén is dolgoznak, a helyszínen forgalomkorlátozás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütést felhőátvonulások zavarhatják, ezekből elszúrtan kialakulhat rövid zápor. Napközben többfelé élénk lesz az északi északnyugati szél. A hőmérséklet maximuma ma 20 fok alatt maradhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Sikén innen ünnepelte karrierének 30. évfordulóját egy eléggé jó kis koncerttel. Londonban a Royal Albert Hallban nagy zenekaros kísérettel adta elő a legnagyobb általa készített dance klasszikusokat. Ugyanezzel a műsorral megy majd turnéra januárban és februárban Ausztráliába és Új-Zélandra, de előbb még nálunk jön a Lavender Runnal, már is itt a Best FM.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best of FM, a legjobb zenék, ahhoz képest, hogy mindig ők voltak azok, akik évekkel, sőt évtizedekkel jártak a kortársak előtt, a trendek előtt. Ők voltak az első elektronikus tánczenei formáció, akik fel tudtak kerülni egy fesztivál nagy színpadára, és hát ott valami elképesztően emlékezeteset és történelmét alkottak. Szóval ehhez képest Thomas Bangalter kijelentése egy picit furának hathat, de egyébként teljesen gyönyörűen megmagyarázta, hogy mire is gondol, és így már abszolút érthető, hogy miért is mondta azt a Daft Punk fele, hogy őt egyáltalán nem vonza az, hogy az AI segítségével írjon zenét. Azt mondja, az, hogy mindenféle parancsszavakkal készítesse el a zenét, az tőle nagyon-nagyon távol áll. Ő érezni akarja a zenét, készíteni akarja a zenét, nem pedig lediktálni a zenét. A Daft Punk érkezik az Around the World, amit a Best of

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem ez a mai szeptember 25-e fogja megnyerni az év legszebb napja kitüntető címet 2026-ban. Persze szigorúan csak az időjárásra koncentrálva, mert hát 19 foknál ma nem lesz sehol melegebb. Picikét talán jó hír, hogy csapadékra és frontra ma már nem kell számítani, de tegnapról azért a szél, meg a kevéske felhő itt marad velünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznókat találtak Baranyában. 20 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. A Népik tájékoztatója szerint az egyik állatot diagnosztikai szempontból lőtték ki, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorút környékén találták. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. Fontos határidőre figyelmezteti a lakosságot Kővágószőlős önkormányzata. Szeptember 30-án lejár a tanévkezdési támogatás igénylésének határideje. A községben óvodás gyermekek után 15 ezer, általános és középiskolás gyerekek után 25 ezer forint igényelhető gyermekenként, amennyiben a kérelmező megfelel a többi előírt feltételnek is. Az igényléshez a lakcímkártya másolatát, valamint a jövedelemigazolást is csatolni kell. Az igénylőlap letölthető Kővágószőlős honlapjáról, vagy az önkormányzati hivatalban igényelhető. Szabadtéri tűzhöz vonultak a baranyai tűzoltók szerdán. Siklóson a Szőlőhegyen égett, csaknem egy hektáros terület, melynek jelentős része füves terület és kaszáló volt, ám 2000 négyzetméteren szőlő is lángolt. A tűzoltók kiérkezésekor két kupacban tüzelőanyag is égett, illetve a területen foltokban égés, izzás és parázslás volt tapasztalható. Az egység két vízsugárral és kézi szerszámokkal oltotta el a lángokat, személyi sérüléssel nem érkezett hír.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület van érvényben. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy részen sávlezárás érvényes. Kivágják a közlekedésre veszélyes fákat Pécs Mecsek-Szentkút és Remeterét között. Az út mentén és a kerékpárút mentén is dolgoznak, a helyszínen forgalomkorlátozás érvényes. Ma a napsütést felhőátvonulások zavarhatják, ezekből elszúrtan kialakulhat rövid zápor. Napközben többfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma ma 20 fok alatt maradhat.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hallom a legjobb zenék, ízlések és pofonok, szokták volt mondani. A VH1 a 41. helyre sorolta a 90-es évek 100 legjobb dala között, míg a Blender magazin minden idők 50 legrosszabb dala között a 21. helyre rakta a most érkező dal. Two Princes, a Spin Doctor érkezik itt a Best of a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És ha már egy C-Block Summertime-on zártuk ezt az órát, akkor maradjunk ezen a nyári vonalon, és nyissuk egy Boys of Summer-rel a következőt. Jön Luna és DJ Sammy!

0: És ilyenben nincs ott a neve előtt, hogy DJ, azért tudjuk jó, hogy ő is egy DJ, a világ egyik legjobbja. Roger Sanchez is itt lesz velünk az Another Chance-el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jelentős vasúti karbantartás kezdődött Pécs közelében. Elszórtan kialakulhatnak ma záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Karbantartási munkák kezdődtek a Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonalon. A munkálatok október elejéig tartanak. A kivitelezés legkomolyabb része Mecsekalja, Cserkút és Bicsért között zajlik, ahol átépül a vágány, kicserélik a síneket, kiavítják az alépítményt és kitisztítják a vízelvezető árkokat is. A karbantartási munkák miatt az utasoknak több helyen is pótlóbusszal kell közlekedniük, ezért indulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni az aktuális menetrendről. Mesterséges intelligenciát is bevet a Nébih a szőlő aranyszínű sárgaságának felderítésére. A hatóság drónokkal készített légi felvételeken keresi a fertőzésre utaló tüneteket a mesterséges intelligencia segítségével. A vizsgálatok szeptember 18-án indultak. A hatóság tájékoztatása szerint első körben Baranya megyében, valamint Tolna, Heves, Bács-Kiskun, Veszprém, Borsoda-Bauy-Zemplén és Győr-Moson-Sopron megyében alkalmazzák a módszert. Az aranyszínű sárgaságot okozó kórokozó már valamennyi hazai borvidéken jelen van. Élvonalbeli ellenfél vár a PMFC-re a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójában. Az MB3-ban szereplő pécsi csapat a sorsolásban az első osztályú Kisvárdát kapta ellenfélül. A két együttes most azt közölte, megvan a találkozó időpontja. A két csapat október 28-án szerdán délután 6 órakor meccsel majd Pécsett a PMFC stadionban. A tét a legjobb 16 közé jutás, ami egy mérkőzésen dől el.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület van érvényben. Építési munkákat végeznek a hatos út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy részen sávlezárás érvényes. Kivágják a közlekedésre veszélyes fákat Pécs Mecsek-Szentkút és Remeterét között. Az út mentén és a kerékpárút mentén is dolgoznak. A helyszínen forgalomkorlátozás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütést felhőátvonulások zavarhatják, ezekből elszúrtan kialakulhat rövid zápor. Napközben többfelé élénk lesz az északi északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma ma 20 fok alatt maradhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Két filmbetétel is érkezik a következő órában itt a Bestel. Az egyiknél a filmre már annyira nem emlékszünk, nem azért, mert 98-as az alkotás, hanem azért, mert olyan mély nyomot szerintem senkiben nem hagyott a Bulworth, magyarul Nyomda Sodert című film. Viszont a betétel a Ghetto Superstar az igen. A Bestel és Child Independent filméről pedig mindenki tudja, ugye, hogy a Charlie angyalaihoz készült. Ezek érkeznek nem sokára.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, 14 év börtön és 65 millió dolláros kártérítés. Ennyire ítélték Prez Michelt az ellene felhozott 10 vádpontban. Pénzmosás, választás befolyásolása és a többi. Jön a Ghetto Superstar!

Best FM a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis lemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízig vérig Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dalhoz, ami egyébként csak azért nem tudott felkerülni az angol lista élére, mert hogy akkor éppen Lou Bega Mambo No. 5 című dala volt a top pozícióban, ami szintén ennek a bizonyos Perez Prado egy

Best FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszám, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag. Azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Backstreet Boys Larger Than Life, hogyha maradtok velünk a következő órára is, akkor velük is lehet majd találkozni itt a Best reggelben. És ugyanez igaz George Michael-re, mármint hogyha maradtok, akkor hallhatjátok őt is, és az Amazing-et.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Letartóztatásba kerül a 17 éves autótolvaj. Napközben 20 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Jármű önkényes elvétele és más bűncselekmény alapos gyanúja miatt a pécsi járásbíróság elrendelte annak a 17 éves fiatalnak a letartóztatását, aki 11 és 13 éves testvéreivel vasárnap ellopott két autót a pécsi Vásártér egyik kereskedéséből. A két jármű értéke több mint 38 millió forint. A rendőrök a lopást követő két órában megtalálták a járműveket Mohács közelében, és az elkövetőket is elfogták. A 17 éves gyanúsított már többszörösen büntetett előéletű, mostani tettét is felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Az örökítőanyag azonban a korábbinál több településen volt kimutatható. Budapest mellett Szolnokon, Szekszárdon, Zalaegerszegen, Székesfehérváron, Szegeden és Kaposváron. A koncentráció általában az alacsony, néhány városnál a mérsékelt tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése szerint a minták alapján a következő időszakban szórványosan emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. Hétvégén kezdődik a női kosárlabda NB1. A bajnokság nyitófordulójában a címvédő Pécs idegenben a Szekszárd vendégeként lép majd pályára. A két csapat szombaton délután 6 órakor találkozik a Tolnai megyeszékhely sportcsarnokában. A bajnokság alapszakasza március végéig tart, majd a rájátszás után májusban rendezik a finálét. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület van érvényben. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy részen sávlezárás érvényes. Kivágják a közlekedésre veszélyes fákat Pécs Mecsek-Szentkút és Remeterét között. Az út mentén és a kerékpárút mentén is dolgoznak, a helyszínen forgalomkorlátozás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütést felhőátvonulások zavarhatják, ezekből elszúrtan kialakulhat rövid zápor. Napközben többfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél, a hőmérséklet maximuma ma 20 fok alatt maradhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt reggel 10 óra magasságában meg lennék lepődve, hogyha már a hangbeálláson is túl lenne a Backstreet Boys, de abban biztos vagyok, hogy már legalább két napja ott vannak Düsseldorfban, ahol 10 koncertet fognak lenyomni a következő két hétben. Ma lesz az első, nálunk pedig majd a Larger Than Life érkezik a következő órában, 10 és 11 óra között itt a Besten, ezt a 60 percet az Outkast-ítja.
0: Best FM.

nekem a legjobb zenék, hogyha hirtelen megállítanánk embereket az utcán, hogy mondj egy lánycsapatot, valószínűleg 10 emberből 9 a Spice Girls mondaná. Ugyanez fiú csapattal, meg valószínűleg a Backstreet Boys lenne. Náluk is ők jönnek. A Spice Girls most a Stoppal, aztán pár perc múlva a Backstreet Boys a Larger Than Life-en itt a Westen.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Érkezik a mai utolsó óra a Best reggelben, és nekem is ez lesz az utolsó óra itt a Best reggelben, mert hétfőtől minden visszatér a rendes kerékvágásba, és megint Max Levi fog majd ébreszteni mindenkit 6 és 12 között, szóval visszatérünk az alapokhoz, back to basics, pont úgy, ahogy a következő órában mondja majd a Shapeshifters. És itt lesz a dal, amit mindenki csak úgy ismer, hogy az Everybody Dance-nál, pedig tudjuk jól, hogy az igazi címe Gonna Make You Sweat. Érkezik 11 és dél között a CSC Music Factory is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM.
3: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, palóc gulyás leves friss petezselyemmel, az A menü ponyfilé rántva bajor burgonya salátával, a B menü rakott palacsinta vaníliasodóval, a C menü székely káposzta. A Paleo menü 3290 forintért, zöldségkrémleves sonkacsipszel, laskás csirkecsíkok kakukkőves sült répával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat csirkegulyás csipetkével, az A menü harcsapaprikás kapros túlos galuskával, a B menü almás mákos házirétes vaníliasodóval. És végül a vegán menü 3290 forintért, korábbi leves pirított tofuval, vegárakat karfiol, citrusos zöld salátával. Ez volt a menüajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Visszaesett a születések száma augusztusban. Drogterjesztőket fogtak el Nógrádban, Nemzetek Ligája, Ukrajna ellen lép pályára a válogatott. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kevesebben lettünk augusztusban. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. A statisztikai hivatal közölte, hogy augusztusban valamivel több mint 5900 gyermek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben 7,4%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal magasabb volt. Az év első 8 hónapját tekintve szintén kevesebb gyermek született. Januártól augusztusig mintegy 46.500-an jöttek világra, ami 3,5%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. Hétfőn dönthetnek több képviselő mentelmi jogáról is a parlamentben. Rendkívüli ülést kezdeményezett Bújtosó Andrea, a Tisza frakció vezetője jövő hétfőre. A legfőbb ügyészség kedden jelentette be, hogy kikéri Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát is. Hétfőn szavaznak majd a honatyák Szatmári Zoltánról is. Őt Baka András köztársasági elnök jelölte legfőbb ügyésznek. A Tisza frakció már jelezte, nem támogatják a jelölését. Drogdílerekre csaptak le Nógrádban. A 4 terjesztőt már őrizetbe is vette a rendőrség. Egyszerre intézkedtek 4 településen, 2025 nyara óta nyomoztak, hogy felderítsék a hálózatot. Az elfogott dílerek nem csak terítették, hanem fogyasztották is a kábítószert, így ezért is felelniük kell. Csaknem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen, a Hungexpón. A 31. könyvfesztiválon idén 3 ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Ma pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ukrajna lesz az ellenfél a Puskás Arénában este 3:49-kor. Márko Rossi szövetségi kapitánya a meccs kapcsán hangsúlyozta, az élvonalba jutás a cél a 4-es csoportból. A ma esti meccsen sérülés miatt kiesett a keretből 2 támadójátékos, Varga Barnabás és Sallai Roland. A szakvezető szerint ez jelentős érvágás a csapatnak. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Még egy óra is hivatalosan is vége a mai reggelnek, és ezzel együtt a mai best reggelnek. Déli 12-től 6-ig már Majoros Rita veszi át az irányítást, és ő fogja hozni a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit. És ami az előttünk álló 60 percet illeti, 11 és dél között jön majd Staccato a Living It Up-pal, itt lesz a CNC Music Factory Gonna Make You Sweat-tel. Eminem és a The Real Slim Shady pedig jön már is.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a gamerek nyilván már tudják, hogy az Assassin's Creed című játékból készült már egész est, és mozifilm most éppen a sorozaton dolgoznak, amely, ha minden igaz, akkor majd 27 év végén jelenik meg a Netflixen. Már zajlik a forgatás, éppen Rómában vannak, a rendező pedig nem más, mint az a Johan Renk, akit a 90-es években csak úgy ismertük, hogy Stacca Bo, ő jön a Living It Up-pal.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Best FM a legjobb zenék. Mind a kettő a vízben játszódott, mind a kettő egy animációs mesefilm volt, mind a kettő borzasztóan vicces volt, és felnőttek gyerekek egyaránt élvezhették, és annak ellenére, hogy a cápa mesének volt külön saját betétdala is, és világsztárok kölcsönözték a karaktereknek a hangjukat, mégis hát körökkel megelőzte őket a Nemo nyomában, úgyhogy állítólag ezért nem lett második része a cápa mesének. A betétdal érkezik most Missy Elliottnak, és persze Christina Aguilera-nak köszönhetően Car Wash itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De már Majoros Ritával egészen 6-ig itt a Besten, aztán 6-kor jövök majd vissza. A Nácsik Textrában DJ Millerrel fogunk megint dancelteni mindenkit 6 és 8 óra között. Könnyen lehet, hogy ez is feltűnik majd abban a mixben. Jön a Daylight a következő órában a Groove is in the Heart-tal. És jön a nő, aki több világbajnoki döntőn volt ott, mint egykori párja, a futballista Gerard Piqué. Érkezik Shakira, Dizzy Rascal és a Lokával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivat Bacchus, az Originál Grane Spezen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Ball lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnai negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnaiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnai család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnai gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnai negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opartra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opart, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kisesti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
4: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Visszaesett a születések száma augusztusban, óriás pandák költöznek Amerikába, különleges lesz az ősz első teli holdja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kevesebben lettünk augusztusban. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. A statisztikai hivatal közölte, hogy augusztusban valamivel több mint 5900 gyermek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben 7,4%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal magasabb volt. Az év első 8 hónapját tekintve szintén kevesebb gyermek született. Januártól augusztusig mintegy 46.500-an jöttek világra, ami 3,5%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. Két katona is meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, egy 20 éves honvéd szolgálati ideje alatt önkezével vetett véget életének. Egy 41 éves katona kiképzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de másnap meghalt. A tárcavezető szerint korábban egyiküknél sem merült fel egészségügyi vagy pszichológiai probléma. Vizsgálják a halálesetek körülményeit. Panda diplomácia. Két óriás panda érkezik az Egyesült Államokba. Kína az Atlantai Állatkertnek ajánlotta fel az állatokat a kínai-amerikai panda védelmi együttműködés keretében, jelentette be Xi Jinping kínai elnök amerikai állami látogatásán. A panda pár egy évet tölt majd az USA-ban. Holnap este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenség nem csak gyönyörű, de különleges tulajdonságokkal is bír. A részleteket Nagyváradi László csillagásztól kérdeztük.
7: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugara nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
6: Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Csodás pénteket, szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Majora Sarita vagyok, megjöttem, jó étvágyat kívánok, és már előre is szuper hétvégét. Töltsék velem a következő néhány órát, önöket is ráhangolom. Erre a következő két napra a Sixpence and the Richard-rel, Shaggy-vel, a Hooligans-szel, vagy éppen Lady Gaga-val, már indítok is a Paparazzi-val. Szép napot!
0: Best FM, a legjobb!

Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek, napsütéses pénteket. Hát itt a hétvége a nyakunkon, tényleg pár óra választ már csak el bennünket, úgyhogy töltsük együtt a napot. Szerintem ilyenkor egy kicsit mindenkinek jobb a kedve, vagy legalábbis azoknak, akik a hétvégén nem dolgoznak, és tudnak egy kicsit kikapcsolódni. Úgyhogy töltsék velem egyszerűen a következő néhány órát, és hangolódjunk a hétvégére. Egyébként akkor is tartsanak velem, ha esetleg munkával telik majd a hétvége, akkor is tartogatok egy kis kedvcsinálót mondjuk. Shakira érkezik hamarosan is a Loka, de jön majd a Magna Cum Laude is, jön a Delight, szóval unatkozni nem fogunk. Hamarosan napkérdésével is jelentkezem, közlekedési információkkal és mindenféle érdekességekkel. Úgyhogy Best FM ma délután is DJ Tonkával. Don't be afraid, ezzel megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan autóban hallgatják a Best FM-et, mert hogy mennek munkába, jönnek munkából, indítják a hétvégét, vagy éppen zárják a hetet. Én az utakon is ott vagyok önökkel, de nem csak autóban, hanem bármilyen közlekedési eszközön eszközben. Úgyhogy már hozom is azt, hogy Budapesten a Kerepesi úton baleset történt. Most nézem, hogy Imi írt egy üzenetet a Pillangó utcánál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. És második világháborús bombát találtak a 33-as főúton Debrecenben. A Füredi úton, a Dózsa-György utca kereszteződésénél. Ezen a szakaszon az utat teljes szélességében lezárták, kerülni az önkormányzati utakon keresztül lehet. Baleset történt a 8-as főúton Szemenye határában, a 134-es kilométernél útszűkületen kell áthajtani. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a további útinfókat is. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Vesztefem a legjobb zenék, Rúzsa Magdi és Lotfübegi nyári zápora után visszatérünk egy kicsit a munkához, nagyon sokan már megebédeltek, úgyhogy hát folytassuk a napot a legjobb zenékkel, és persze a dolgunkkal. Én mindenkinek minden elfoglaltságához hozom a legnagyobb kedvenceket, és közben azért nosztalgiázunk egy kicsit. Emlékeznek még a 90-es évek végére, amikor jó kis diszkós lágereket hallgattunk, és azért diszkóba is jártunk annak idején. Nem tudom, hogy egyébként manapság még mennyire vannak azok a klasszikus diszkók, szerintem azért már vagy teljesen kihalt, vagy hát még maximum egy-két

ilyen retro bulinak lehetne nevezni. Na de oda akarok kiukadni, hogy akkor voltak azok az ütős lágerek, legalábbis szerintem ilyen 99-től 2002-3-ig, amire úgy igazán szívesen, nosztalgiával gondolunk vissza, akárhogy megismertük az első szerelmünket a diszkóban, vagy egy hatalmasat táncoltunk a barátokkal, barátnőkkel, olyan önfeledten és magabiztosan. Hát nekem ezt hozza a következő dal, ami 99-ből érkezik, ez pedig nem más, mint a Vandom Project és a King of My Castle, ami elsőre az önállóságról, a lendületről szól, de a háttérben Sigmund Freud egyik híres gondolata húzódik meg, hogy vajon tényleg mi vagyunk a saját elménk urai? A kérdés adott, a válasz a King of My Castle itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Karamelt hallottuk, ez volt a Használd a szívedet, mi pedig használjuk egy kicsit ki az időt arra, hogy most egy-két percig nyújtozzunk, így akár az asztal mögött is, én most pont ezt csinálom, csináljunk akár egy délutáni kávét, egy kicsit lazítsunk, meghallgatjuk egy órakor a friss híreket, mert hogy pár perc múlva is telik az első óra a délutánból, utána pedig gyerünk tovább munkában, útközben, vagy akár lazítás közben. Úgyhogy itt lesz majd a Szolvév és Marsalkó Dávid dala. Valaki mondta... És aztán belecsapunk a délutánba Madonnával. Jön a music!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra sem csitulnak a harcok Ukrajnában. Vírusokkal lépnének fel a kórházi fertőzések ellen. Megkezdi szereplését a futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Villányi Eszter vagyok. Tömeges orosz dróncsapás érte az ukrán fővárost hajnalban. Kijevben legalább egy ember meghalt és 8-an megsérültek. Odesszában családi házakat ért támadás, itt is van áldozat. Zaporizsjában 2 egészségügyi intézmény kapott dróncsapást, jelezték az ukrán hatóságok. Az orosz védelmi tárca azt is közölte, hogy hadi üzemre mértek csapást Kijev térségében. Közben megvannak a hivatalos eredmények az orosz parlamenti választáson. A kormányzó Egységes Oroszország párt a 450 mandátumból 349-et szerzett meg, közölte a választási bizottság elnöke. További 5 párt és 4 független jelölt osztozik a maradék helyeken. A részvételi arány egyébként majdnem 60%-os volt. A kórházi fertőzések elleni küzdelemben is bevethető baktériumölő vírusokat fejlesztenek a Debreceni Egyetemen. A kutatók úgynevezett bakteriofágokkal vennék fel a harcot a baktériumokkal, köztük az antibiotikumoknak ellenálló kórokozókkal. Az egyetem szerint a fejlesztés már túlmutat az alapkutatáson, és közelít a konkrét készítmények létrehozásához. Letartóztatásban marad a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója és társa. Juhász Péter Pál és élettársa elzárását további 2 hónappal hosszabbította meg a bíróság, bár a védelem fellebbezett. Az emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más bűncselekményekkel gyanúsított vádlottak tavaly május vége óta vannak letartóztatásban. Drogdílerekre csaptak le Nógrádban. A 4 terjesztőt már őrizetbe is vette a rendőrség. Egyszerre intézkedtek 4 településen. 2025 nyara óta nyomoztak, hogy felderítsék a hálózatot. Az elfogott dílerek nem csak terítették, hanem fogyasztották is a kábítószert, így ezért is felelniük kell. Ma pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ukrajna lesz az ellenfél a Puskás Arénában este 3:49-kor. Marco Rossi szövetségi kapitány a meccs kapcsán hangsúlyozta, az élvonalba jutás a cél a 4-es csoportból. A ma esti meccsen sérülés miatt kiesett a keretből 2 támadójátékos, Varga Barnabás és Sallai Roland. A szakvezető szerint ez jelentős érvágás a csapatnak. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, elmúlt 1 óra 4 perccel, és ahogy mondtam az előző óra végén, gyerünk tovább, hát mehet ez a péntek délután, nagy lendülettel, jó zenékkel, és hát ténytől a hétvége, úgyhogy Madonnával már hangolódunk, jön a music, előtte még B.O.B. Bruno Mars indítja az órát, jön a Nothing on You. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM, a

Bestefem a legjobb zenék. Ma bosszankodunk egy kicsit, ami a nap kérdését, nap témáját illeti. Mi az az emberi viselkedés, ami azért úgy fel tudja a pumpát ingerelni bennünk, hogy finoman fogalmazzak. Szóval, amitől úgy fel tud menni a pumpánk. Na, ma erre vagyok kíváncsi, és kezdem is a sort. Amikor valaki képmutató, én azt valahogy nem nagyon-nagyon nehezen tudom elviselni, mondjuk így, amikor hirdet valamit, és tudod, hogy közben egyébként teljesen másként éli az életét, és mindenkinek mond valami szépet, valami jót, és közben mi tudjuk a háttérben, hogy ez egyébként egyáltalán nem így van. Úgyhogy ma délután erre vagyok kíváncsi. Szóval mi ez az emberi viselkedés, ami úgy azért egy kicsit ki tudja verni a biztosítékot nálunk? 0-20-55-55-155, ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, csak őszintén. Nyugodtan akár fel is lehet hívni, hogyha kibosszankodnák magukat nekem a telefonba. Jöhetnek az üzenetek és a hívások is. Mellé pedig a folytatásban is természetesen a legizgalmasabb zenék jönnek. Ígértem Tupacet. Hozom az egyik nagy kedvencemet tőle, ez lesz a Changes, de a Bieber szám, majd felelevenítjük az Emergency House ikonikus dalát, jön a Dübörög a ház, most pedig Maxi Priest jó hangulatban viszi tovább a napot, csak hogy azért ne csak bosszankodjunk. Close to You a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tatabánya között megint csak szakaszosan torlódik. A külső sávon szinte csak kamionok araszolnak ma is, de újra egyre több teherautó is szabálytalanul átsorol a belső sávba. Ezzel szinte meg is bénítják a pálya forgalmát. Ezt írták a hallgatóink, és bosszankodnak is emiatt. A terelés előtt már 7-8 kilométer hosszan áll a kocsi sor, úgyhogy aki teheti, a komáromi csomópontnál az 1-es főút felé, vagy a Nagyigmánd Tatabánya útvonalon kerüljön. Aki az autópályán marad és autóval utazik, a terelésben válassza az átterelt sávot. Ez még talán egy jobb lehetőségnek tűnik. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében pedig felújítják a burkolatot. Az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak az autók. Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal a belső sávjára terelnek mindenkit. Csomóponti ágzárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat. Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra, várom az infókat, és nagyon köszönöm. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kaptam egy üzenetet Balázstól és Tamástól, vagy Tomitól, hogy ők kettőkor befejezik már a munkát, jönnek értük a srácok, és pasis hétvégére mennek, úgyhogy valami rúgjunk ki a hámból slágert szeretnének kérni a következő órában, úgy induláshoz. Hát mindent megteszek. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán akkor érkezik nektek Lotfi Begi Majka és Gáspár Laci dala a Hurrikán. Legyen ilyen jó a hétvégétek, és jön majd a Maroon 5 is, és a Makes Me Wonder.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Együtt a gyermekeinkért, Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni, szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grand Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsak ajánlatai.
4: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnay negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnayiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnay család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnay gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnay negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opártra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Komolyabb ellenőrzés jöhet az akkumulátoriparban. Idén is lesz kiberbiztonsági vetélkedő. Orosz gépek miatt szálltak fel a NATO vadászrepülői. Villányi Eszter vagyok. Önálló igazgatóságot kap majd az akkumulátoripar a januárban létrejövő Országos Élő Környezetfelügyeleti Hatóságnál. Erről Gajdos László miniszter számolt be közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, a megyeiről országos szintre emelik a hatósági feladatokat annak érdekében, hogy nagyobb figyelmet kapjon az ágazat ellenőrzése. Kiemelt feladat lesz majd az akkugyárak létesítésére, működésére vonatkozó szabályok és a környezetre gyakorolt hatásuk ellenőrzése. kiberbiztonsági vetélkedőt hirdet idén is a Belügyi Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Az eseményt az Európai Kiberbiztonsági Hónap hazai kampányának keretében tartják. Október 4-e évfélig várják a háromfős csapatok jelentkezését 6 területről. Pontos, hogy átlagos informatikai felhasználói ismeretekkel kell rendelkezniük a jelentkezőknek, tehát azok nem vehetnek részt a vetélkedőn, akik ilyen területen tanulnak vagy ilyen végzettségük van. Orosz repülők miatt riasztották a NATO vadászgépeit. A finnöböl felett észlelték az orosz gépeket, ezért Svédország és Finnország is lépett. Ez volt az első közös megfigyelő missziója a két légierőnek. A Balti-tenger térségében az orosz-ukrán háború kitörése óta nőtt a feszültség. Az elmúlt időszakban is több incidens volt. Már 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. A fertőzések száma 44-re emelkedett az országban, mivel a héten további 16 megbetegedést azonosította a holland közegészségügyi intézet. Azt leszögezték, hogy nincs járványveszély, mivel a vírus nem terjed emberről emberre. A nyugat-nílusi vírust a szúnyogok terjesztik, és a fertőzések 80%-ánál nem okoz tüneteket. Máskor láz, fejfájás, emésztőrendszeri panaszok jelentkezhetnek. Súlyos esetben agyhártya, agyvelő gyulladást okozhat. A legritkább esetekben halálos kimenetelű. A következő napokban sokat süt majd a nap, már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, kellemes napsütéses pénteket és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, 2 óra is elmúlt 4 perccel, és ahogy ígértem, most egy kicsit felrázom mindenki péntekét. Charlie-val és Curtis-szel jön a Maradunk végig. Itt lesz majd Mika is a Grace Kelly-vel, most pedig a Blue-val indul az óra. Jön a One Love!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mi az az emberi viselkedés, amit nem tűrünk, vagy ami igazán kiakaszt bennünket? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Éva azt írja, engem az arrogancia készít ki, főleg amikor valaki úgy viselkedik, mintha attól lenne több, hogy hangosabban beszél, és mindenkinél jobban tud mindent, pedig ez egyáltalán nincs így. Anna a passzív-agresszív viselkedést nem kedveli, és nem is tudja tolerálni, amikor valaki nem mondja ki, mi baja, hanem napokig szurkálódik, meg duzzog, inkább mondja meg, és beszéljük meg. Hát itt most konkrétan egy kollégámra gondolok, ezt írja még. Gábor is írt, az, amikor valaki nem tud bocsánatot kérni, szerintem attól senki nem lesz kevesebb, ha azt mondja, igazad van, ezt elrontottam, és mégiscsak beszéljük meg. Hát ebben van valami, de szerintem ezt is meg kell tanulni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha önöknek is van olyan emberi viselkedés, ami akár kiakasztja önöket, vagy egyszerűen nem tudják tolerálni, akkor írják meg, nyugodtan bosszankodjanak itt a Best FM SMS számán, de hogyha esetleg felhívnának, az is teljesen rendben van. Miközben a Sound Lovers zenél itt a folytatásban, a jó kis korai 2000-es évek Eurodance sláger, Sound Lovers Runaway itt a Best FM-en.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam egy fővárosi infót Lacitól, hogy a Bakcsomópont után a Hegyalja úton baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, és egy picit telítettek a város útjai, ezt írta több taxis hallgatónk is, hiszen ugye péntek délután van, sokan már befejezték már a munkát, és indul a hétvége, úgyhogy legyünk óvatosak. Két autó frontálisan karambolozott az M80-as autóúton Szent Gotthárd és Vas-Szent Mihály között a 184-es kilométernél. Teljes szélességében le is zárták az utat, úgyhogy aki teheti, a 182-es Vas-Szent Mihály csomópontnál hagyja el a pályát, és a 8-as főúton keresztül kerüljön, majd a 189-es Rába Füzes csomópontban visszatérhet a pályára. A 10-es főúton Neszmély belterületén a főutcán egy autó villanyoszlopnak hajtott, a 69-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva lehet haladni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom ma is az útinfókat, bárkinek van. Nagyon köszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus énekegyüttes, Fischer Norbi akusztik, Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújjas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu.
6: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivat Bacchus, az Originál Grana Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Ball lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
7: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnai negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnaiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnai család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnai gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni az utolsó heteket a Zsolnai negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opártra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
5: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Továbbra is tilos kiszolgálni a fiatalkorúakat alkohollal. Nyugodt, jobbára napos idő lesz a hétvégén. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Továbbra is tilos a fiatalkorúakat alkohollal kiszolgálni. Erre hívta fel a figyelmet a Baranyai Kormányhivatal. A hatóság munkatársai idén is próbavásárlásokkal ellenőrzik, hogy a kereskedők betartják-e ezt a szabályt. A szakemberek romló tendenciáról számoltak be, míg tavaly a baranyai ellenőrzéseknél 33%-os volt a kifogásolási arány, idén eddig a már vizsgált esetek 42%-ában találtak szabálytalanságot. A hatóság minden esetben szankciót alkalmaz, ami akár több millió forintos bírság is lehet, de az üzletet is bezárathatják. Az ellenőrzések folytatódnak. Az ország 9 városában, köztük Pécsett is 24 órán át festenek egyszerre az alkotók, a Szájkárt 24 művészeti maratonon. A péntek délután 1 órától szombat délután 1 óráig tartó esemény fő célja, hogy erősítse a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmát, önértékelését, és elősegítse felépülésüket. A pécsi eseményt a PTE Klinikai Központ pszichiátriai és pszichoterápiás klinikáján tartják. A legjobb képeket egy szakértőkből álló zsűri választja majd ki, Ezeket pedig be is mutatják egy vándorkiállításon, az eseményen résztvevő városokban. Ezekben a hetekben is zajlik Komlón a 48-as tér és környezetének megújítása. A zengőáruház előtti területen a régi burkolatot már elbontották. Jelenleg az előkészítési feladatokat végzik. Az üzletek előtti burkolt terület megújul. A korábbi eperfa helyére pedig több árnyékot adó, a városi környezethez jobban illő fát ültetnek hamarosan. A korábban itt álló eperfa eltávolítását az üzletek képviselői és az ott élők is kérték. A fa termése ugyanis beszennyezte a járdát, erjedbe pedig kellemetlen szagot árasztott. A hétvégén elkezdődik a férfi és a női kosárlabda bajnokság is. A nők mezőnyében címvédő NK Universitas Pécs szombaton a Szekszárd otthonában lép pályára. A két csapat délután 6 órakor találkozik a Tolnai megyeszékhely sportcsarnokában. Idegenben kezdi a szezont az NK a férfi csapata is. Az együttes az atomerőmű ellenfeleként lép pályára, szintén szombaton délután 6 órakor a Paksi csarnokban.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
8: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. Építési munkákat végeznek a 6-os út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás érvényes. A 6-os úton Pécs hírnél jelzőlámpa építési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint nyugodt, jobbára napos őszi idő vár ránk a hétvégén. Szombaton reggelre a legtöbb helyen kiderül az ég. Napközben fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, csapadék viszont nem várható. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel 9, napközben maximum 21 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ezek voltak a friss hírek, információk a felelős szerkesztő Incani tolmácsolásában. Hello Pécs, kellemes délutánt, ma már péntek van, a mikrofonnál este a 6-ig, Horváth László. Indítom az elei maratont, rövidesen velünk lesz a Manchesteri Simple Red, előtte zenéje Kid Rock, szól az All Summer Long.
0: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Sikeres volt a sikondai futópartin. Többek között ezzel is foglalkozunk holnap a Pécs Café Lightban. A szokott időben 3 óra után kezdünk. Rövidesen jönnek az időjárás legfrissebb hírei. Addig is folytatódik a zenei maraton. Velünk lesz Olai Boya, Alicia Keys, most pedig Fatboy Slim a 90-es évekből. Right about now, the funk soul brother. Check it out.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Szépen lassan melegszik időjárásunk, jönnek már is a részletek. Pécsett 19-20, Komlón 18 fok van. Holnap reggel 9, napközben a 21 fok a jellemző, kevesebb széllel, több felhővel, viszont csapadékmentesen. Ugyanakkor telihold lesz, az arra érzékenyek ennek túlságosan nem fognak örülni. Vasárnap hajnalban 8-9, napközben 22 fok várható, míg a jövő hét 23 fokkal nyit. A legmelegebb majd kedden lesz, ott 24, akár 25 fok is előfordulhat, míg a hét közepe és a következő hét második fele 21-22-es csúcsokat ígér. Az időjárás idej után folytatódik a zenei maraton, jön majd a Fragma Klub klasszikusa, Talk As Miracle, velünk lesz Heinz Gábor, Biga és Janka közöse, ő pedig már Király Viktor szólóban, ez a Fire a Best FM-en.

legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM. Aki készen áll egy különleges kihívásra, és a szíve is a helyén van, annak ott a helye vasárnap, vagyis szeptember 27-én Orfűn, az első, tovább a hajóval levezős regatta versenyen. Hogy mekkora a pálya és hogy milyen különleges csónakok kerülnek elő, erről bővebben a Pécs Aktuál híroldalon lehet olvasni. Friss információk a folytatásban rövidesen délután 4-kor, addig is zenél a brit Jamiroquai, szól a Kent Heed a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan Gwen Stefanival és Kicsin csapatával a No Doubt-tal folytatjuk. Tőlük szól az It's My Life az új évezredből. Előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat. Délután 5 órakor, hol máshol, mint a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Idén is megrendezik az apa-fia zarándoklatot. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is több helyszínen végeznek ellenőrzéseket. Kedden Mohácson, szerdán pedig Szentlőrincen keresik fel a papír írószerboltokat, a háztartási és vegyi áruk kereskedéseket. Az ellenőrök ezúttal is vizsgálják a nyugtaír számlaadást, az online kasszák üzemeltetését, valamint az alkalmazottak bejelentését. Testületi ülést tartottak csütörtökön Komló városi képviselői. A találkozón több napi rendi pont is előkerült, szó volt a költségvetés módosításáról, az óvodafejlesztés finanszírozásáról, illetve a kerékpárutakkal kapcsolatos teendőkről, a városatyák új lakótelkek előkészítéséről és intézményi kérdésekről is döntöttek. A Pécsi Egyházmegye ebben az évben is meghirdette az apa-fia zarándoklatot. Az eseményen a résztvevők Pécsről Mária Gyűdre zarándokolnak majd október 10-én. A program célja az apák és fiaik közötti kapcsolat erősítése, az aktív pihenés és lelki töltekezés. A résztvevők október 10-én szombaton gyülekeznek majd Pécs határában. A menetet a főpásztor vezeti. A részletek az egyházmegye oldalán érhetőek el. Siklóson is keresik már a város karácsonyfáit. A város önkormányzata a közösségi oldalán tette közzé a felhívást, mely szerint azon magánszemélyek, vállalkozások, szervezetek jelentkezését várják, akiknek az ingatlanán olyan fenyő áll, amit díjmentesen felajánlanának erre a célra. A siklósi mindenki karácsonyfái a Mária utcában, illetve Mária gyűdön állnak majd advent és az ünnepek idején. 8-10 méter magas, terebélyes, formás fenyőket keresnek. A felajánlásokat telefonon várják, a fa kivágásával, szállításával kapcsolatban pedig egyeztetnek majd a tulajdonossal. Befejeződött a rendőrség legutóbbi országos akciója, melyben szeptember 16-a és 22-e között a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrizték, kiemeltem. A hatóság csütörtökön azt közölte, az egyhetes akció során 44 ezer járművezetőt ellenőriztek. 9 ezer esetben kellett intézkedni a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. 214 gyerek nem megfelelő ülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül pedig 81-en nem használtak bukósisakot.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. Építési munkákat végeznek a hatos út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sávlezárás érvényes. A hatos úton Pécs hírnél jelzőlámpa építési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. Nyugodt, jobbára napos őszi idő vár ránk a hétvégén. Szombaton reggelre a legtöbb helyen kiderül az ég. Napközben fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, csapadék viszont nem várható. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel 9, napközben maximum 21 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra múlt pontosan 4 perccel, további kellemes délutánt kívánok. A legtöbb helyen már lejárt a munkaidő, úgyhogy jöhet a lazítás. Ehhez válogatom a dalokat a 90-es évektől egészen napjainkig. Érkezik a folytatásban Jennifer Lopez és az If You Had My Love, előtte zenél Robbie Williams, ez a Rock DJ. 101.7
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: a mesét.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM.
2: A keddi adásban vendégem volt Barlai Krisztina, a NALFA baranyai sajtóreferense. A vele készült beszélgetés ismétlése következik. Ki és kinek ajánlhatta fel az adója 1+1%-át?
3: Bárki, aki a FIA bevallást készített, rendelkezhetett a megfizetett adója 1+1%-áról. Így a magánszemélyek, az egyéni vállalkozók és az őstermelők is felajánlhatták az összevont adóalapba tartozó jövedelmük adójának meghatározott részét. A kedvezményezettek egyik csoportja a civil kedvezményezetteké. Ilyen például a közhasznú tevékenységet folytató egyesület, alapítvány, közalapítvány és egyéb szervezet. A kedvezményezettek másik csoportja a technikai számos kedvezményezetteké. Ide tartoznak a vallási közösségek, bevett egyház, vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház és a bejegyzett egyház is. E körben lehetett rendelkezni 2026-ban is a Nemzeti Tehetség Program javára, amely idén több mint 3 milliárd forintot kapott közel 350 ezer felajánlótól.
2: Hol érhetők el az érintett szervezetek adatai?
3: A felajánlott összegekről szóló kimutatások elérhetők a hivatal honlapján. A listák tartalmazzák a kedvezményezettek technikai számát, nevét, székhelyét, a kedvezményezettet megillető összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát. A NAV a kimutatásban szereplő regisztrált civil kedvezményezetteknek hivatalból teljesíti a kiutalást. Ha a kedvezményezett köztartozással rendelkezik, annak erejéig a kiutalás nem teljesíthető, kizárólag a köztartozásra visszatartott összegen felülmaradó rész utalható ki.
2: Baranyában milyen összegek érkeztek a civil szervezeteknek?
3: A Baranya vármegyei illetékességű civil szervezetek részére több mint 58 ezer magánszemély ajánlott fel 1%-ot a 2025-ös jövedelemadójából, ami több, mint 400 fővel kevesebb adományozott jelent, mint tavaly. Az előző időszakinál minimálisan szélesebb kör, 1301 helyi szervezet kapott juttatást, akik közül a legtöbb forrást ebben az évben is a gyermekegészségüggyel és az állatvédelemmel foglalkozó civilek kapták. A felajánlott összeg meghaladta 624 millió forintot, ami adózónként közel 11 ezer forintos felajánlást jelentett.
2: A beszélgetés ismétlését követően hamarosan hallható lesz Lady Gaga és a Hold My Hand, előtte jön a Black Machine a 90-es évekből, ez a Jazz Machine a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. A pécsi rendőrök továbbra is keresik az eltűnt kalányos Cynthiát. A 20 éves nő április eleje óta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiatal nő vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú és fekete, szeme színe barna. A pécsi rendőrkapitányság most arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a nőt, az tegyen bejelentést akár névtelensége megőrzése mellett az alábbi telefonszámokon, a telefontanú zöld száma 0680-555-111-es, míg a központi segélyhívó száma 112-es, de várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. Most jönnek a programajánlatok, aztán folytatódik a zenei maraton a Jetlag slágerével égen át a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas ijászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gránás Pátzen Fúvó Zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnai negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnaiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnai család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnai gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnai negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opartra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opart, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kisesti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
0: Ez volt a programajánló.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hétfőn is folytatódnak a véradások. Baranyában, Mohácson a transzfúziós osztályos intézetben a Szepesi tér 7-es szám alatt a földszinten reggel 8 és 1 óra között lesz tehát véradás. A Pécsi Regionális Vérellátó Központi Intézetben a Pacsilta utca 3-as szám alatt reggel 8 és 3 óra között várják a véradókat. Vásárosdombon a Szabadság tér 16-os szám alatt 12:30 és délután 2 óra között rendeznek véradást, míg a Ligeti Művelődési Házban az Attila utca 9-es szám alatt 15:30 és 17 óra között lehet vért adni. A véradáshoz minden esetben szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint TB kártyára. Jönnek a friss hírek délután 5 órakor, előtte viszont maradt még egy dalom, indítva, amit van Janicsák Vece és a Labirintus a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan Gwen Stefanival és Kicsin csapatával a No Doubt-tal folytatjuk. Tőlük szól az It's My Life az új évezredből. Előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat. Délután 5 órakor, hol máshol, mint a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Továbbra is tilos kiszolgálni a fiatalkorúakat alkohollal. Nyugodt, jobbára napos idő lesz a hétvégén. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Továbbra is tilos a fiatalkorúakat alkohollal kiszolgálni. Erre hívta fel a figyelmet a Baranyai Kormányhivatal. A hatóság munkatársai idén is próbavásárlásokkal ellenőrzik, hogy a kereskedők betartják-e ezt a szabályt. A szakemberek romló tendenciáról számoltak be, míg tavaly a baranyai ellenőrzéseknél 33%-os volt a kifogásolási arány, idén eddig a már vizsgált esetek 42%-ában találtak szabálytalanságot. A hatóság minden esetben szankciót alkalmaz, ami akár több millió forintos bírság is lehet, de az üzletet is bezárathatják. Az ellenőrzések folytatódnak. Az ország 9 városában, köztük Pécsett is 24 órán át festenek egyszerre az alkotók, a Szájkárt 24 művészeti maratonon. A péntek délután 1 órától szombat délután 1 óráig tartó esemény fő célja, hogy erősítse a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmát, önértékelését, és elősegítse felépülésüket. A pécsi eseményt a PTE Klinikai Központ pszichiátriai és pszichoterápiás klinikáján tartják. A legjobb képeket egy szakértőkből álló zsűri választja majd ki, ezeket pedig be is mutatják egy vándorkiállításon az eseményen résztvevő városokban. Ezekben a hetekben is zajlik Komlón a 48-as tér és környezetének megújítása. A zengő áruház előtti területen a régi burkolatot már elbontották. Jelenleg az előkészítési feladatokat végzik. Az üzletek előtti burkolt terület megújul. A korábbi eperfa helyére pedig több árnyékot adó, a városi környezethez jobban illő fát ültetnek hamarosan. A korábban itt álló eperfa eltávolítását az üzletek képviselői és az ott élők is kérték. A fa termése ugyanis beszennyezte a járdát, erjedbe pedig kellemetlen szagot árasztott. A hétvégén elkezdődik a férfi és a női kosárlabda bajnokság is. A nők mezőnyében címvédő NK Universitas Pécs szombaton a Szekszárd otthonában lép pályára. A két csapat délután 6 órakor találkozik a Tolnai megyeszékhely sportcsarnokában. Idegenben kezdi a szezont az NK a férfi csapata is. Az együttes az atomerőmű ellenfeleként lép pályára, szintén szombaton délután 6 órakor a Paksi csarnokban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. Építési munkákat végeznek a hatos út Pécsi Zsolnai úti szakaszán. A főváros felé vezető oldalon egy szakaszon sáblezárás érvényes. A hatos úton Pécs-Hírnél jelzőlámpa építési munkákat végeznek, emiatt a Zengő utca a főúttól északi irányba egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint nyugodt, jobbára napos őszi idő vár ránk a hétvégén. Szombaton reggelre a legtöbb helyen kiderül az ég. Napközben fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, csapadék viszont nem várható. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel 9, napközben maximum 21 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten. Zajlik a Pécsi Napok programsorozat, a ma esti fellépőkről rövidesen beszámolok, előtte viszont érkezik több mint 20 perc zene, abszolút megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől napjainkig válogatva. Kezdünk a No Doubt-tal, It's My Life.
0: 101.7 Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Ladies and gents.

0: Escort.
1: Ma van Pécsen a kutatók éjszakája, ezzel foglalkoztunk szombaton a Pécs Café Light-ban. A téma ismétlése következik. A vendégem dr. Tamás Andrea, a PTE professzora, a kutatók éjszakájának AOK-s koordinátora.
2: A kutatók éjszakája az minden évben megrendezésre kerülő rendezvény már hosszú évek óta. Minden évben szeptember utolsó péntekén, most szeptember 25-én kerülnek megrendezésre ezek a különböző programok, amiknek az a célja, hogy a laikusokat megismertessük azokkal a dolgokkal, azokkal a kutatásokkal, azokkal a munkákkal, amikkel mi foglalkozunk. Most én az Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ és a Gyógyszerész Tudományi Kar nevében tudom a programokat önöknek prezentálni. Tehát a mi célunk az az, hogy megmutassuk a laikusoknak azt, hogy mivel foglalkoznak a kutatók, az orvosok, a gyógyszerészek itt a mi intézeteinkben.
1: Ebben az évben milyen programok lesznek, mivel várják az érdeklődőket Pécsen?
2: A kutatók éjszakája most már, ahogy említettem, egy hosszú programsorozat. A PTAOK körülbelül 10 éve csatlakozott ehhez. 10 évvel ezelőtt 50 programot hirdettünk, és most már az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sok új programot hirdettünk meg. Ebben az évben több mint 130 programmal várjuk az érdeklődőket, és akik jól ismerik a programokat, azoknak szeretném azt mondani, hogy van egy jó hírünk, hiszen most programjaink több mint 50%-a új programot jelent, tehát biztos, hogy ha valaki megnézi a programokat, fog találni olyanokat, amikkel eddig nem találkozott. Ugyanis ebben az évben az egész programunknak a lényege, illetve a legfőbb célja, hogy olyan interaktív, élményszerű programokat mutassunk az érdeklődőknek, amikben ők is aktívan részt tudnak venni, különböző interaktív előadásokat, különböző kreatív foglalkozásokat és bemutatókat szervezünk az összes korosztály számára, ami csak lehetséges. Ahogy említettem, minden korosztály számára szeretnénk érdekes programokat bemutatni, ezért, hogyha megengedik, akkor a korosztályoknak megfelelően próbálok különböző programokat ajánlani. A legkisebb korosztálytól, tehát az óvodás korosztálytól értem a legkisebb generációt, nekik már érdekes interaktív játékokat, kutatási kis játékos kutatásra való megismerkedést próbálunk ajánlani, szabaduló szobát, baktérium keresést, ez a baci vadászat például. Tehát már a legkisebb gyerekeket is szeretettel várjuk, a szülőket biztatjuk arra, hogy hozzák ezekre a programokra. Ezután következik az általános iskolás generáció, őnekik is nagyon sok érdekes programmal készülünk, például az emberi testtel megismerkedhetnek az anatómiai intézetben, a mikrobiológiai intézetben a különböző kórokozókkal, DNS-t is tudnak izolálni a eperből, banánból a különböző a biológiai intézetben és a kémiai intézet segítségével. És ugye számunkra nagyon fontos generáció a felső általános iskola, valamint a középiskolások, akik pályaválasztás előtt állnak, őnekik nagyon színes programokkal készülünk, ahol nagyon sok új VR, AI technológián alapuló különböző szabaduló szobák, virtuális betegvizsgálat, különböző 3D nyomtatások, és ami nagyon-nagyon érdekes a fiatal generációnak, a különböző stimulációk, tehát sebészeti stimulációkkal találkozhatnak, kipróbálhatják magukat a robotsebészeti műtőben is. Úgyhogy ők egy rendkívül fontos célpont számunkra, és természetesen nem feledkeztünk el a felnőtt generációról sem. Őnekik akár szűrővizsgálaton is részt vehetnek, különböző szabaduló szobákban lehetnek csoportosan, és hát a legidősebbekre is gondolunk, akiknek egészségmegőrzés, rehabilitációs ötleteket is adunk a különböző programokon.
1: A téma ismétlését követően hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírei, illetve kiderülnek a ma esti fellépők a Pécsi napokon, előtte viszont a Cardigans játszik Tom Jones-szal közösen Burning Down the

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Ahogy ezt ígértem, irány a sétatér, hiszen zajlik a Pécsi Napok programsorozat. Fél hétkor a színpadon a Franka Dél divat bemutatóját lehet megnézni. Aztán 7 órakor kezd a Tillai Tíme a énekstúdió, míg a Voicingers koncertje 9 órakor startol. Gyorsan hozzá is tenném, hogy kabátot érdemes vinnie magával, hiszen nem lesz túlságosan meleg, összességében 8-9 fokot mondanak a szakemberek. Aztán holnap napközben a 21, vasárnap 22, hétfőn 23, jövő héten kedden 24, akár 25 fok is lehet, úgyhogy marad a kellemesebb időjárás. A jövő hét közepén és második felében egy picit visszaesnek a számok, de ott is 20-21 fokra készülhetünk. Most pedig dalokra, mindjárt énekel Horváth Tamás, előtte itt a Unique.

Miért legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak? Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fogorvos labor CT egyre többen intézik privátban, támadás a társasházban súlyosan megsérült az MTK kapusa, sokat ígér az ősz első teli holdja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet, ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak, gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Egyre többen keresik a bioélelmiszereket, 28%-kal bővült forgalmuk 2023 és 2025 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt ugrott meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest az elmúlt években, vagyis megfizethetőbbek most, mint korábban. Ez is élénkítette forgalmukat. Megtámadták az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusát, Demjén Patrik súlyosan megsérült, lábközépcsomtörést szenvedett saját lépcsőházában. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára, írja a csakfoci.hu. Az MTK rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidensben sérült meg, és a rendőrségi nyomozásra hivatkozva nem árultak el további részleteket. Holnap este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
2: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teliholt szépen világított.
1: Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha meg lenne hozzá az infrastruktúra, akkor most kiraknék egy villogó R betűt mindegyik hangszóró jobb felső sarkába, mert hogy ismételni fogunk, ráadásul a tegnapi napot, szóval nem is kell messzire menni, DJ Miller sem ment messzire. A mai Night Shift Extra-ban megint a csütörtöki életérzést és a csütörtöki zenéket hozzuk, és azokat mixeljük. Szóval dance, akárcsak csütörtökön ma is 120 percen keresztül, 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től csütörtöki rezidensünkkel DJ Millerrel, a lemezjátszók mögött indul a pénteki Night Shift Extra.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mix

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: 160 mixet végighallgatni elejétől a végéig, 1-től 160-ig, azért ez nem kis meló. Ennél nagyobb feladatnál csak feltölteni volt őket, de ott van 160 mix a Mixcard profilomon. Szépen pörögnek a számlálók, a legutóbb feltöltött 5-ös pakkon is mennek a meghallgatások. A szabály még mindig ugyanaz, hogyha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös csomag. Szóval aki már esetleg tényleg ezt a 160-at végighallgatta volna többször is, és szeretné, hogy jöjjön az újabb 5-ös csomag, hát akkor ezt a legutóbb feltöltött 5-öt egy picikét nyomja meg, és hallgassa azokat még 2-szer, 10-szer, 20-szor, 100-szor. Tracklista természetesen most is mellékelve van, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt a profilt keresétek.

csinálja.

0: Ez a Night Shift Vibe Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: 0625555155 SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is. És jöhetnek a tippek is, ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0620 55 55 155, infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

0: SFM, a legjobb zenék mixben.
1: Amikor ez így szokott alakulni, akkor nagyon praktikusan DJ Miller nem megy sehova. Csütörtökön bennmarad, itt alszik, hogy aztán pénteken frissen kipihenve tudja a Nácsit extrát abszolválni. Úgyhogy Imikém, a következő órában tiéd a két lemez, játszol meg a keverő, mi gyorsan helyet cserélünk, egy nagyon-nagyon picike szusszanásnyi szünet, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen se.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gránás Pátzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnay negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnayiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnay család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnay gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnay negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opartra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opart, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kisesti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
2: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Szintet lép az akkugyárak ellenőrzése, ígéri a szakminiszter. Vonatra terelnék az autósokat Szlovákiában. Start az ukránok ellen pályán a foci válogatott. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedély meghatározott nagyon szigorú feltételeket. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korántsem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. az osztrák autópályakezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre terelik áldozatukat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Jelezték, hogy hivatalos felületükön pillanatok alatt ellenőrizhető, ki mikor vett Strada matricát Ausztriában. Este a Puskás Arénában Ukrajna ellen kezdi megszereplését a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. 3:49-kor kezdődik a meccs, két meghatározó játékosunk, Varga Barnabás és Sallai Roland nélkül. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos a jó rajt, és ehhez az kell, hogy a beugrók éljenek a lehetőséggel. Eddig mindössze kétszer játszott az együttes Ukrajnával, és mindkét találkozót megnyerte még 1992-ben. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Akkor celebration, ennyit mondhatunk a hétvégéről.
6: Abszolút, igen, ennyit mindenképpen.
5: Ennyit és,
6: igen.
5: És nem többet, és ezért
6: vettem most ilyen... egyik családtagommal kapcsolatosan.
5: De aztán...
6: Story. Ennyi,
5: vagy, igen. Többet nem? Jó, többet szóval nem. Ezért vagy ilyen lazába, csak Budapest, van, meg így akkor van, így egy extra is belefért. Úgyhogy akkor pont úgy, mint tegnap, ma is dance, a dance-es ütötök egy dance-es péntek, a Night Shift Extra-ban még egy órán keresztül DJ Miller van az játszok mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: DJ Miller.
1: A Zsófit kérném szépen, az
2: a Zsófit,
1: volt, nem?
2: Persze, Zsófit, hát az állandóan minden, a Zsófi volt, van és lesz.
1: Lesz, igen, Zsófi. Duvacsú van, tudunk, ugye? Küldöm minden Zsófinek, hogy mi szeretnék.
2: És még sokan most is így kérik, ugye?
1: Jó, mixstar.com per DJ Miller Hun.
2: És tudja, és a Whiteboy-et is mondjuk el, Sanyi, mert én a
1: tiédet. Mixstar.com per DJ Whiteboy, hát aztán az...
2: Valószínűleg tudom, ezt akartam kinyomni, csak nem sikerült idejében.
1: Na, és hát ugye nem elfelejteni, vasárnap pedig hát 5 éves szülinapot ünneplünk, ugye?
2: Bizonyám.
1: A Nácsif 5 éves lesz, úgyhogy hát ezt majd valószínűleg ilyen szűk körben azért mi is igyekszünk így.
2: Persze, minél szűkebb annál jobb, mármint a kör, amiben megünnepeljük nyilván.
1: Elhatárolódom én most.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Beszéltük ugye, amikor annó a Michael című mozifilm ugye bejött, és akkor volt ott egy ilyen érdekes összefonódás a Britney Spears-el, ugye, akinek már hosszú évek óta készítik elő az életrajzi filmjét, az ugyanezt a típusú ilyen nézet, és akkor mondták, hogy hát nem érzik, hogy ők ebbe az életrajzi moziban van még ennyi, megvárják, hogy mi lesz a Michael-lel, és akkor majd annak fényében eldöntik. Úgyhogy szerintem kapják össze magukat, mert a Michael mozi az 1 milliárd dolláros bevétel.
2: És ugye nagyon ügyesen csinálták, vagy én mentem el az információ mellett, de én azt nem tudtam, hogy ez egy több részes movie lesz. Tehát,
1: szerintem ők, vagy a feleset ugye ők tudták, lehet, hogy nem akartak rögtön egy ilyen
2: nézni. Meglepődtem, hogy hol tartunk még a Jacko sztori végéhez képest.
1: Lehet, hogy ők is úgy voltak, hogy óvatosban megcsinálják, eddig meglátják, hogy veszi a közönség, és aztán gondolod? Van még ebbe. Hát figyelj, épesző ember nem gondolja, hogy a Jacko sztoriban ennyi volt.
2: Ugye otthoni körülmények, én meg is vettem ilyen digitális formátumban, mert szerintem jó néhányszor meg fogom még nézni, mert szenzációsan meg van csinálva. Tehát tényleg, ahogy azt lehozta, ugye a színészigárda, meg a vágások, ez nagyon jó szerintem, zseniális. És akkor így vártam volna, ott benne olyan, és tekbe voltam, ahogy Krajcer Péter barátomon.
1: Hát figyelj, vagy ők is óvatosban nyomták, és úgy voltak, hogy meglátják, hogy akkor ezt hogy veszi a közönség, stb. Vagy hát tényleg úgy voltak, hogy azért a Michael Jackson életmű az egy eléggé sűrű és tömény, és addig, amíg tart a film, azért addig is rengeteg mindent fel kellett nekik dolgozni. Tehát, hogyha most egybe az egészet akarták volna csinálni, mennyi ez egy 5 órás mozi lett volna?
2: Hát igen, 3 órában nem tudták volna beleszorítani.
1: Tudja, ami még egy olyan, azt mondott, hogy jó, picit hosszabb, de még megnézi az ember.
2: Szünet nélkül végig se lehet ülni egy moziban.
1: Hidratációs szünet, ugye, hogy megtanultuk a foci VB ideje alatt. Igen. Szóval én simán el tudom képzelni, hogy ők is egy picit óvatosban nyomták, de hát figyelj, mindenki tőled, mindenkitől azt hallom, hogy semmi.
2: Igen.
1: Úgyhogy, és egyébként lesz most már második rész, az most már biztos, igazából most már csak a rendező múlik. Azt hiszem, hogy mindenki rá bólintott, tehát producerek azt mondták, itt a pénz, a főszereplő csak azt mondta, hogy áll elébe. Úgyhogy
2: innen is üzenjük nekik, hogy kapják össze magukat, és nagyon várjuk.
1: Igen.
2: Előre is köszönjük.

0: Podcastben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: És akkor az egy hétben besűrítünk mindent, tehát egy csütörtök péntek egymás után, a jövő héten meg hát visszatér a standard forgatókönyv, Efizárja, a szeptember, te nyitod az októbert, október egy csütörtök.
2: De hányadszor, ezt vissza fogom nézni komolyan. Tényleg, hogy mennyi valat, hogy hányszor kezdtem én hónapot, nem? Hát szerintem ötször is... legalább, de lehet, hogy több.
1: Per
2: nem
1: év.
2: Tudom. Per év.
1: Minimum. És közben még aztán itt az ötödik
2: visszatérő vagyok.
1: Na, akkor térjél vissza, mint a Terminátor. Jó, jövő csütörtökön, az már október lesz. Ezt meg nagyon szépen köszönjük.
2: Én is köszönöm. Hello, jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több száz új munkahely Vasban bővült az állateledelgyár, 37 zsák ciprusmoha egy kis teherautóban. Napsütést ígér az utolsó szeptemberi hétvége. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt, jelentette ki a kormányfő Vasvár megyében Bükön a Nestlé Hungária állateledelgyár új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre, emellett 1500 magyar beszállítóval dolgozik. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Valamelyest nőtt a munkanélküliség, és csökkent a foglalkoztatottak száma nyáron. A statisztikai hivatal friss összesítése szerint 4.655.000-en dolgoztak, 24.000-rel kevesebben, mint tavaly június és augusztus között. Ezzel együtt 235.000-en voltak állás nélkül, számuk 18.000-rel gyarapodott, szintén éves összevetésben. 37 egyenként 80 literes zsák ciprusmohát találtak egy kis teherautó rakterében Szabolcs-Szatmár-Berekben. Tímáron intette le a kocsit a körzeti megbízott, egyből kiderült, mit szállít. A növény Zemplénből, Háromhuta határából, úgynevezett Natura 2000-es besorolású területről származik, és hatalmas mennyiségről van szó, ezért természetkárosítás miatt indítottak eljárást az ügyben. A ciprusmoha egyébként nem védett növény, viszont 15-20 év kell ahhoz, hogy környezete olyan legyen, mint a pusztítás előtt. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ, a víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
1: Száraz és zömmel napos lesz a hétvége, íme a részletek. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre is 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás péntek estét kívánok, hölgyeim és uraim, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hát végre itt van a várva várt péntek este, indul a hétvége, indul a pihenés, indul a móka és a kacagás. Na meg a legjobb zenék is, a Maroon 5 kezd, ez a Payphone.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal, amit egy rossz nap szült, hiszen az Alice DJ ez egy több producerből álló társaság volt, és elméletileg úgy született maga a dal, aminek a címe Better Off Alone, hogy az egyik producert kidobta a barátnője. De hát látjátok, mi történt, meg kell találni mindig a negatívumba és a pozitívumot. Szakítás, viszont abban egy világsláger és egy klubhimnusz. Megérte? Szerintem igen. Alice DJ, Better Off Alone, most itt a Best FM-en.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyan tudnánk kifejezni a legjobban a tiszteletünket mondjuk Elvis Presley előtt? Hogyha mondjuk ilyen Elvis rajongó vagyok, akkor mit csináljak? Hát nagyjából azt, mint a Texas nevű zenekar frontembere, hogy megcsinálta ugyebár az Inner Smile című dalt, majd utána a videoklip forgatásán beöltözött Elvisnek, parókát húzott, és hát így fejezte ki azt, hogy Elvis neki a mindenem. Szerintem keményen oda tette magát. Ja, de akkor még egyszer, Texas Inner Smile, ezzel jövünk.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 9 óra előtt pár perccel még bőven van arra idő, hogy Mac visszatérjen. Miről beszél ez a biki? Hát Mark Morrisonról és a Return of the Mac-ről.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A magyarok fele fordul magánorvoshoz. Egy rolleres, mobilok és szimkártyák helyzet volt egy fővárosi börtönnél. Jön a 11. Paradzsecki kupa. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet, ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. 5 mobilt és 4 simkártyát próbáltak bejuttatni egy fővárosi BV intézetbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön fegyőrei. Valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai börtön magas kerítésén a csomagot, még vizsgálják a részleteket. A büntetés végrehajtás közölte, még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Előfordult már, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták a rácsok mögé juttatni a mobilt. Megtámadták az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusát, Demjén Patrik súlyosan megsérült, lábközépcsonttörést szenvedett saját lépcsőházában. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára, írja a csakfoci.hu. Az MTK rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidensben sérült meg, és a rendőrségi nyomozásra hivatkozva nem árultak el további részleteket. Visszatér a Paradzsecki kupa. Az ország minden tájáról rajthoz állnak holnap Dunaharasztiban. Vízimentők segítik a mozgáskorlátozottakat abban, hogy átélhessék a sportág nyújtotta élményeket, mondta a rádiónknak Várkonyi Bálint, a Magyar Jetski Szövetség főtitkára.
2: A jetskizés mindenkié, ezzel a mottóval indítottuk el ezt a Paradzsecki kupát, és ezt tartjuk szem előtt a szervezés minden lépésénél is, hogy lehetővé tegyük tényleg minél szélesebb körbe azoknak, akiknek a mindennapokban elérhetetlen és elképzelhetetlen, hogy ezt a sportágat kipróbálják, hogy átélhessék az élményt, és megtapasztalhassák, milyen jetski versenyzőnek lenni, hogy mozgásukban, látásukban, hallásukban akadályozott személyeket, gyerekeket, felnőtteket, férfiakat, nőket várunk. Azt szeretnénk, hogy tényleg mindenki azt érezze, hogy bárki részese lehet ennek a sportágnak.
1: Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, aki tudja nagyon jól, hogy nagyjából senki nem hallgatja jelenleg, hiszen durván negyed órája megy a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája meccs. Hajrá Magyarország, hajrá Michael Gray, jön a The Weeknd!
3: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szeretném vázolni, hogy a következő közel 4 perc nagyjából hogy néz ki. Könnyed regi, popos refrém és a biztonság kedvéért rengeteg napsütés. Tehát nagyjából olyan lesz, mintha durván 4 percig elmennénk nyaralni, mondjuk Jamaikába, ugye? És ez nagyon jól fog esni mindenkinek. Jön Aszfád és a Shine!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy történelmi dal, egy történelmi jelentőségű dal, egy történelmet író dal, ami nem más, mint Eve és Gwen Stefani közöse, a Let Me Blow Your Mind. És hogy miért történelmi? Mert ez volt az első olyan dal, ami Grammy-díjat nyert a női rap együttműködés kategóriában. Tű, ezt komolyan mondom, egy nyelvtörőnek is elmennem.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, néha-néha kevesebb, több, és ezt arra értem, hogy érkezik Sheryl Crow és az All I Wanna Do, aminek egyetlen egy az üzenetem. Egy nagyon egyszerű mondat. Csak jól akarom érezni magam. És mit ad Isten, ez Grammy-t hozott neki. Wow!
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Szigorodik az akugyárak ellenőrzése, ígéri a szakminiszter. Stráda büntetéssel operálnak a netes csalók. 1700 iskola csatlakozott a Magyar Diák Sportnapjához. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedély meghatározott nagyon szigorú feltételeket. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korán sem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. Az osztrák autópályakezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre terelik áldozatukat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak ma a Magyar Diák Sport napjához. A Diák Sport Szövetség szerint a programokat maguk az intézmények alakították ki, ők két aktivitást ajánlottak, 2026 méteres futást, illetve azt, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyermek gyalog, biciklivel, rollerrel vagy éppen gördeszkával, görkorcsolyával menjen iskolába. Az eseményt évek óta a kontinens számos országában megrendezik, szeptember utolsó péntekje ugyanis az Európai Diák Sportnapja is. Szép nyugodt időnk lesz a hétvégén, mondom a részleteket. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét is, hogyha már van válogatott meccs van, akkor nyugodtan mondjuk azt, hogy az első félidőnek vége, indul a második félidő, a csapatok felfrissültek, és a többi, és a többi, és a többi. Justin Timberlake kezd, ez a Like I Love You.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Just something about you. We I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: legyek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a Spice Girls hozzánk és a Viva Forever, és a csajok nagyjából úgy vannak vele, hogy amikor kicsit eltűnnek, nem szólnak róluk a híradások, akkor bedobnak egy olyat, hogy hapsz, lehet, hogy összeállunk egy turnéra, vagy egy koncertra, vagy csak egy egyszerű brunchra, aztán a végén, az utolsó pillanatban soha nem lesz semmi, mert valaki megsértődik a másikra. Úgyhogy nagyjából, hogyha olyat olvastok, hogy Spice Girl koncert, felejtsétek el, nem lesz belőle soha semmi. Viszont a Viva Foreverről most itt a Best FM-en lesz.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan szituációk, amikor az ember csak hülyéskedik, mondhatni csúnya szóval ökörködik, valamit kigondol, hogy azt megcsinálja, és nagyon jól süre. Így volt ez anno a Dark Souls-szal is, amikor megcsinálták a következő dalt, Barbra Streisand. Ki gondolná, hogy egy egyszerű névvel egy világslágert lehet csinálni? Senki, de nekik sikerült. Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, de főleg uraim, jelentkezzen az, aki nem dolgozna együtt nagyon, de nagyon szívesen Beyoncéval. Nem vannak a kezek, milyen érdekes, viszont mi nagyjából ezt soha nem fogjuk megélni. Sean Paulnak viszont annól sikerült, és létrejött a Baby Boy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, induljon ennek a csodálatos pénteknek az utolsó órája, ami szó szerint egy küszöböt jelent a hétvége előtt. És hölgyeim és uraim, ezt megünnepelve akkor jöjjön Martin Solveig, és tőle a Rockin' Music. Na, akkor gyere!
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, eljutottunk arra a pontra, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 10 fokra ébredünk, 22 lesz napközben, az nem rossz, lesz egy-két felhő az égen, de alapvetően nagyjából csak a napsütés várható, szél nem lesz, front nem lesz, úgyhogy aki csak teheti, ilyen kellemes őszi délutánon valaha el kell majd menni. Jó, valahova irány ki a szabadba. És közben persze hallgassátok a Best FM-et, hiszen a legjobb zenék nálunk szólnak, most például jön a Depeche Mode, ez az It's No Good.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nagyon szépen köszönöm Niki Bogyónak, hogy megírta nekem, hogy a névnapok kimaradtak, úgyhogy már pótolom is. Köszi szépen, Niki. Na kérem szépen, holnap Justina névnapja van, viszont a biztonság kedvéért még érdemes lesz felköszönteni a Cipriánokat, a Damosokat, a Deményeket, a Demjéneket és a biztonság kedvéért a Kozmákat és az Özsébeket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel köszönsd fel, így vagy úgy. Most pedig hallgass meg Lenny Kravitzet, hiszen jön a The Chamber. We'll be right back.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig érkezik nálunk az isteni Kylie Minogue, ez a Zone a Night Like This.

0: Night Shift.
1: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól
0: a Best FM-en.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk, remélem jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, jó pít, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, holnap este találkozunk, addig is ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: West Coast for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.